0: Me vin pale avec.
1: Mwen mbagaba bon kon. Bakon sou kapab ou men, mwen junior mbagaba. Eter ou men, eso kapab. Mwen mbagaba bon kon. Mbagaba, mbagaba.